Egy darab. Aken kosszom át keregi. Artusz rén darab. Átom magam. Barmátam. Szandéski. Szítel. Szorúbki. Szítel bégedik. Pént kifejre.